0: Ungaria trăiește astăzi un moment istoric, este inaugurat noul guvern condus de Peter Mayor. După 16 ani în care țara a fost condusă de regimul lui Victor Orban, se întâmplă în Parlamentul de la Budapesta, unde noul șef al guvernului a fost întâmpinat cu urale și aplauze.
1: Személyiségre temel igazából egy felszabadulás, tehát nem az a gyűlölet, ami volt az elmúlt 16 évben, és hogy szabadok lehetünk, kimondhatjuk a véleményünket, nem kell félnünk ki, melyik politikai hovatartozása van.
2: És igazából részes szerettem volna lenni. Igazából ugye évek óta már figyelemmel követtem azt, amit az Orbán kormány elkövetett az emberek, és úgy éreztem, hogy erre a napra ezt rá kell szállni az időt, hogy az ember kijön és megünnepi azt, hogy Magyarország felszabadult.
3: Akat mondják, hogy ugye most mindenki a vérét akarja a másik félnek, de ez nem erről szól szerintem. Tehát az igazságérzetünket bántotta már sok minden, ami jó lenne, hogyha helyére kerülnének ezek a dolgok.

0: személyes életemre igazából egy felszabadulás. Tehát nem az a gyűlölet, ami volt az elmúlt 16 évben, és hogy szabadok lehetünk, kimondhatjuk a véleményünket, nem kell félnünk ki, melyik politikai hovatartozása van.
1: És igazából részes szerettem volna lenni. Igazából ugye évek óta már figyelemmel követtem azt, amit az Orbán kormány elkövetett az emberek, és úgy éreztem, hogy erre a napra ezt rá kell szállni az időt, hogy az ember kijön és megünnepi azt, hogy Magyarország felszabadult.
2: Akat mondják, hogy ugye most mindenki a vérét akarja a másik félnek, de ez nem erről szól szerintem. Tehát igazságérzetünket bántotta már sok minden, ami jó lenne, hogyha helyére kerülnének ezek a dolgok.